rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis mindig kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Nekem ez
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszköz tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Fáklyás felvonulással óriási hangulattal kezdődött a 34. Csabai Garabonciás napok. Árverésen értékesíti belvárosi ingatlanát az önkormányzat. Megtelt a vasútállomás peronja, megérkezett az Orient Express. Borlovagavatást, jótékonysági bált tartottak. Már is mondom a részleteket. Már 34. alkalommal telt meg a város középiskolások hangjával Békés Csabán. Magyarország legnagyobb diák eseménye hagyományosan Fáklyás felvonulással rajtolt el. Az Andrássy utat megtöltő 1000 szállal várt eseményen izzott a levegő, miután a diákok fáklyák fényével vonultak át a Korzó térről a főtérre. Kurucz Lili Bell, a városi iskolástáb tagja elmondta, ez a rendezvény az iskolai közösség legerősebb kovácsa, ahol a résztvevők megmutatják tudásukat és mindent beleadnak a győzelemért, olyannyira, hogy a hangja már az elején elment. A diák polgármesteri címért versengő 7 induló középiskola hatalmas hangulatot teremtett ötletes installációkkal, egyenpólókkal, fergeteges szurkolással. A főtéren közben Danny Better zenéje melegítette be a teret, amit hamarosan előzönlött a hatalmas tömeg, miközben a zsűri szorgosan pontozott. Fodor Gábor főszervező elmondása szerint bár minden évben felmerül a hagyományos programelemek esetleges módosítása, a rendezvény mára szinte kőbevésetté vált. Mint megjegyezte, a 10-15 éve visszajáró egykori diákokat leginkább a rendezvény magával ragadó, sodró lendülete vonza vissza. A színpadra lépő Szarvas Péter polgármester köszöntötte a diákságot és biztosította őket arról, hogy a megyeszékhely megbecsüli a fiatalságot és fontosnak tartja bevonni a fiatalokat érintő városvezetői döntésekbe. Az est végén a 7 diák polgármester jelölt is bemutatkozott, rövid kortes beszédekben méltatva saját iskolai pártját és jövőbeni terveit. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a csütörtökig tartó Csabai Garabonciás napok. Nyilvános árverésen kívánja értékesíteni a Békés Csabai önkormányzat a Sétáló utcában az Andrássy úton található 91 négyzetméteres plusz egy 9 négyzetméteres lodzsával rendelkező belső kétszintes lakás és műterem megnevezésű ingatlanát. A felújításra szoruló beázásnyomokat mutató lakás a frekventált elhelyezkedése révén kiváló infrastruktúrális kapcsolatokkal bír. Az árverésen magánszemélyek és átlátható szervezetek vehetnek részt, amennyiben október 14-ig befizetik a 3.750.000 forintos letéti díjat az önkormányzat bankszámlájára. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében a magyar államot elővásárlási jog illeti meg az ingatlan vonatkozásában. A nyertes árverezőnek 30 napon belül meg kell kötnie az adásvételi szerződést, a teljes vételárat pedig 40 napon belül kell megfizetnie. Az ingatlan megtekintéséhez szükséges előzetes időpontot a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT-nél, még a további részleteket a polgármesteri hivatal stratégiai fejlesztési osztályán lehet egyeztetni. Ünnepélyes keretek között tartotta meg hagyományos borlovag avatási és előléptetési ceremóniáját szombat kora este az Európai Borlovagok Magyarországi Rendjének Délalföldi Régió Békés Csaba lovagi széke. A rendezvény részvevői díszes lovagi öltözékben a marsall irányításával vonultak át a Kornélia étteremből a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomba, ahol Verasztó János evangélikus lelkész hirdetett igét. Az ünnepségen hivatalosan is borbíróvá avatták Szekeres Margitot, bordámává Dávid Ilonát, borlovaggá pedig Mayerhofer Miklóst iktatták be. A borlovagrend alapvető célkitűzése, hogy a lovagi erények felélesztése mellett a bor közösség teremtő és szakrális jellegének tiszteletével erősítse az emberi értékeket. A templomi szertartást követően a Kornélia étteremben borlovagi vacsora és jótékonysági bál következett, amelynek fővédnöke Tajti Márton Anita világbajnok súlylökő, védnöke pedig Szántó Tamás, az Outpont alapítvány kuratóriumi elnöke volt. Az esemény bevételével az autista személyeket és családjaikat segítő alapítvány munkáját támogatták a jelenlévők.

0: Hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este a Békés Csabai vasútállomáson, ahol napnyugta után rövid időre megállt a világ leghíresebb vonata, az Orient Express. A késői időpont ellenére a peron gyakorlatilag megtelt érdeklődőkkel, családokkal, fiatalokkal és idősekkel, akik közül sokan kifejezetten családi programként várták a szerelvény megérkezését. A legendás vonat szombaton érkezett Magyarországra, és a budapesti éjszakázás után vasárnap délután indult tovább Románia és Isztambul felé, így haladt át Békésvár megyén is. Miután kiderült, hogy a vonat negyedik vágányra érkezik, a tömeg még tovább duzzadt, sőt a harmadik vágány mellett is sokan gyülekeztek, hogy lássák a különleges, a korábbi éveknél is hosszabbnak tűnő szerelvényt. Az ablakok mögött vacsorázó utasok és fotókat, szelfiket készítő helyiek között vidám pillanatok alakultak ki, néha szinte az volt a kérdés, hogy ki néz kit. A több mint 140 éve 1883-ban induló Orient Express eredetileg Párizst kötötte össze Romániával, Bécsen, Budapesten, Bukarest keresztül, majd az 1920-as évekre már isztambulig közlekedett. A luxus szimbólumaként elhíresült vonat fénykorát a két világháború közötti időszakban élte, bár a történelem során számos emlékezetes pillanat kísérte útját, például az az eset, amikor a hófogságába esett szerelvény inspirálta Agatha Christie híres bűnügyi regényét. Aki ma a legendás vonattal szeretne utazni Párizs és Isztambul között, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hiszen a legolcsóbb kabinba szóló jegy ára is valamivel több mint 8 millió forintnak megfelelő összegnél kezdődik, de ennél jóval drágább helyek is elérhetők a luxus vonaton. Több mint 110 millió forintból fejlesztik a külterületi utakat Szeghalmon. A beruházás megvalósulásához a város önkormányzata saját forrást is biztosít a nyert támogatás mellé. A helyi képviselőtestület a közelmúltban tartott ülésén egyhangulag döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, amelynek keretében kiválasztják majd a munkálatok elvégzéséért felelős kivitelezőt. Különleges egységet alkotva találkozik az erdő, a zene és a művészet Gyulán és környékén. Péntek délután az Almási Kastély parkjában vette kezdetét a Muzsikál az erdő a Körösök völgyében című programsorozat, amely a hétvégén a Városerdőn folytatódott. Szabó Lajos, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke elmondta, a rendezvény sorozatot 23. alkalommal tartották meg, míg a Körösök völgyében 2015 óta van jelen a program, amely 2016 óta már határon túli kiterjesztéssel büszkélkedhet. Hozzátette, hogy a kezdeményezés célja kezdettől fogva az, hogy a zene a természet erejével formálja a közösségek fenntartható életvitelét, miközben a klasszikus zene, népzene, jazz, világzene várja a látogatókat az erdei séták keretében. A rendezvény a közösségépítésre, a nemzeti összetartozásra is nagy hangsúlyt fektet. Az elnök hangsúlyozta, hogy a mai fogyasztói társadalom szétszakítja a mindennapokat, ezért aktívan kell tenni a családok és a közösségek megmaradásáért, amelyben a rendezvény sorozat kulcs szerepet játszik. A pénteki nyitónapon kiállítás is nyílt a program gyermekrajz és fotópályázatának legszebb alkotásaiból, amelyet Matúz Viktória, az alapítvány titkára nyitott meg.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körös Hírcentrum közéleti műsora.
1: A békéssabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjelenházak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még
3: nem.
2: Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza, ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyta, klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a törkös beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy kicsit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az aladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel telibe festették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Tehát arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvénnyel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalap csat úgy volt falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment, azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend, korabeli ruhánk, nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az Igen. Csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így bedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halványkék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul el. Nagyon boldog névnapot október 1-én a Malvinoknak, Isten éltesse őket a mai nap alkalmával. Én pedig indítom a műsort, nem sokára hozom a mai nap indító tippet.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor, és már is itt a mai nap indító tippünk. Ha reggel szeretnénk egy kicsit jobb hangulatba kerülni, érdemes olyan zenét választani, amit tényleg szeretünk, nem csak azt bekapcsolni, ami éppen a zenelistánkban következik. Egy szeptemberben megjelent kutatásban 124 egyetemistát és több mint 5000 zenehallgatási alkalmat vizsgáltak két héten keresztül. Azt találták, hogy amikor valaki tudatosan hangulatszabályozásra használta a zenét, az különösen erősen együtt járt a jobb hangulattal. A kutatást a kínai Luoyang Normal University és a Henan College of Forestry kutatói végezték. Érdemes hinni nekik. Most vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Itt vannak már is a mai nap híres szülöttei, például Brie Larson, Oscar-díjas amerikai színésznő 1989-ben született, illetve Zach Galifianakis, amerikai színész és humorista 1969-ben született a mai napon. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazinműsor. A következő órában is ellátogattunk egy különleges helyre, illetve egy picit az űrben is kalandozunk majd egy gondolat erejéig. Én zárom most ezt az órát, de a következőben is itt vagyok még.
2: I'm

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Jövő nyárig megnyílik az Európai Ügyészség Magyarország irodája, ahol 10 ügyész vizsgálja majd az uniós forrásokkal kapcsolatos csalásokat és korrupciót. Laura Kodruca kövesi európai főügyész budapesti tárgyalásait követően elmondta, a szervezet hatásköre visszamenőleg a 2021. júniusa óta elkövetett bűncselekményekre is kiterjed. A csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot még idén az országgyűlés elé terjesztik, a magyarországi eljárásokban pedig 10 delegált ügyész jár majd el. Szigorította a

0: karrierját és útvonalát pontosan dokumentálni kell. Közé tette a Forbes a 100 leggazdagabb magyar idei listáját, amelynek élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1785 milliárd forinttal, őt Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor és Szíj László követi. A 100 legtehetősebb üzletember összvagyona megközelíti a 13 billió forintot. A rangsor élmezőnyének helyzetét azonban alapjaiban rendezheti át az 5 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett új adókulcs. A gazdasági magazin elemzése szerint az áprilisi kormányváltás óta megváltozott jogi és gazdasági környezet, a megindult hatósági vizsgálatok, valamint az állami kifizetések befagyasztása miatt a következő évben komoly átrendeződés várható a listán. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hír Centrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hír Centrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hír Centrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hír Centrum időjárás infóival. Ma észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ma sem várható. A legmelegebb órákban 26 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Megmat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában folytatódik a reggeli információs magazin műsor. Jó utat az úton lévőknek, jó ébredezést az ébredezőknek, és jó rádió hallgatást mindannyiunknak. Folytatjuk a műsort. Jó reggelt!

0: ez?
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

0: tartunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tálat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Füzes gyarmat neve nem mostanában került fel a térképre. A település első írásos említése 1219-ből származik. A mai város a Sárrét közepén fekszik, és külön érdekesség, hogy 1803-ban országos vásártartási jogot kapott, ezzel pedig mezővárosi rangra emelkedett. Akkoriban komoly közlekedési útvonal mellett feküdt egyébként, így ebben a gondolatban lehet érdemes ellátogatni akár a mostanság is ide. Mi most ezt megtettük a rádió műsorunkban, most pedig vissza a dologhoz.

Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös hírcentrum.
2: Időjárás. Ma egyre több felé jelennek meg vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ma sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól, és hoztam egy kis érdekességet az űrkutatás világából. Már október 1-én elindulhat, ugyanis a mai feljegyzések szerint, akár a mai nappal a NASA és a SpaceX következő emberes küldetése a Crew 13 a nemzetközi űrállomás felé, ha minden a tervek szerint alakul, az űrhajó Floridából indul útjára, és kevesebb mint 9 óra alatt el is érheti az állomást. A négyfős legénység az Expedition 75 csapatához csatlakozik majd, vagyis miközben mi itt elkezdjük az októbert néhány száz kilométerrel, arrébb már egy egészen másfajta reggel kezdődhet az űrben, hát akkor hajrá a szakembereknek, most vissza a dologhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van több helyen, érdemes odafigyelni Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batoni úton is. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az ízületeink nap mint nap hatalmas terhelést kapnak, mégis sokszor csak akkor figyelünk rájuk, amikor már fájnak vagy nehezen mozognak, pedig néhány egyszerű szokással sokat tehetünk azért, hogy hosszú távon megőrizzük az ízületek épségét és

0: rugalmasságát. Az első és talán legfontosabb lépés a rendszeres mozgás. A mérsékelt, mégis aktív testmozgás, például a séta, a kerékpározás, az úszás vagy a könnyű torna segít erősíteni az izmokat, amelyek stabilizálják az izületeket és csökkentik a rájuk nehezedő terhelést. A megfelelő test súly megtartása szintén kulcs szerepet játszik. Minden plusz kilogramm többletterhelést jelent a térnek, a csípőnek és a gerincnek, ezért a kiegyensúlyozott táplálkozás és a rendszeres mozgás együtt segít megőrizni az izületi túlterhelést és az ebből fakadó fájdalmakat. Az izületek védelméhez hozzátartozik a tápanyagokban gazdag étrend is. Kiemelten fontosak az omega-3 zsírsavak, amelyek gyulladást csökkentő hatásukról ismertek, valamint a C és D vitamin, továbbá a kálcium, a magnézium és a kollagén. Ezek támogatják a porcok épségét, segítik az izületek regenerációját és hozzájárulnak a gyulladások csökkenéséhez. Az olajos halak, a diófélik, a zöldleveles zöldségek és a csontleves mind kiváló források lehetnek. Nem szabad megfeledkezni az izületek terheléséről sem. A helyes testtartás, a megfelelő cipőviselet, valamint a mindennapi mozdulatok tudatos kivitelezése segít elkerülni a túlzott izületi nyomást. Emelésnek például fontos, hogy ne a hátat, hanem a lábizmokat használjuk, és kerüljük a hirtelen csavaró mozdulatokat. Összességében az izületek védelme nem egyetlen nagy lépés, hanem sok apró szokás együttese. A rendszeres mozgás, a tudatos táplálkozás, a megfelelő testsúly és a helyes mozgásminták mind hozzájárulnak ahhoz, hogy izületeink hosszú évekig egészségesek és fájdalommentesek maradjanak. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió Békés Mélye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és ér is egyben most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, rádiózunk holnap is együtt, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt, valamint kártalanítást követelnek a Magyar Honvédségtől a COVID-oltás megtagadása miatt elbocsátott katonák, akiket az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában hallgattak meg. Az érintettek képviselői hangsúlyozták, hogy a politikai megtorlás áldozatai lettek, mivel az oltatlan katonáktól a juttatásokat megvonták, fizetés nélküli szabadságra küldték őket, majd végkielégítés nélkül távolították el őket a seregből. A bizottság a legközelebb

tehetővé az egykori állambiztonsági szervek iratai. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tájékoztatása szerint első körben a hatos kartonok és a B-naplók kerülnek fel az adatbázisba, míg a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatala 2027. februárjáig várható. Az új felületen mintegy 50-60 ezer nevet tesznek elérhetővé, a személyes és érzékeny adatokat tartalmazó részeket azonban a jogszabályoknak megfelelően

0: amelyet még januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett cég egyik vezetője a minisztérium felső vezetője volt, így az ügyben hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárcáknál zajló átvilágítások során minden hasonló gyanús szerződést jogi útra terelnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma észak felől egyre több felé jelennek majd meg vastag a fátyolfelhők, melyek szűrhetik a napfény, de csapadék ma sem várható. A legmelegebb órákban 26 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Mainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
6: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
8: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batthyány úton. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
0: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba Gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Egyre több felé jelennek meg vastag a fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ma sem várható. 26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. október 1-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Békés Csaba költségvetéséről és az önkormányzati cégekről beszélt Ricsovinyi Tamás. Három sofőr ellen is intézkedtek a hétvégén Békésben. Közel 100 programmal készülnek a könyvtárak az országos könyvtári napokra. A költségvetési hiányról, a Bursa Hungarika ösztöndíjprogram fontosságáról és az önkormányzati tulajdonú cégek féléves teljesítményéről beszélt a legutóbbi közgyűlést követő sajtótájékoztatóján Ricsovinyi Tamás független önkormányzati képviselő. A politikus emellett gratulált a közgyűlésen kitüntetésben részesülőknek is. A sajtótájékoztató egyik fő témája az iparűzési adó kiesése miatt kialakult, mintegy 1 milliárd forintos költségvetési hiány volt. Ricsovinyi Tamás szerint a képviselőket is meglepte a hiány mértéke, amely meghaladja azt a tartalékot, amit a város még el tudna viselni. A képviselő úgy fogalmazott, hogy súlyos, odafigyelést igénylő ügyről van szó. A közgyűlés elfogadta azt a kérést, hogy a költségvetési hiány mértékének áttekintésére és az okok felterására időt biztosítsanak. Ricsovinyi Tamás szerint októberig lehet várni a vizsgálat eredményére, ha azonban az nem ad megnyugtató választ és nem kínál megoldást a problémára, szerinte szükségessé válhat a személyfelelősök megnevezése. A város nehéz pénzügyi helyzet ellenére a képviselő támogatta a Békés Csaba csatlakozását a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz. Szerint a nehezebb körülmények között élő hallgatók és családjaik támogatása nem csak anyagi segítséget jelent, hanem erkölcsi üzenetet is hordoz. Ricsovinyi Tamás szerint ezzel azt is jelezhetik a fiataloknak, hogy Békés Csaba számít rájuk, és a megszerzett tudásukat később a szülővárosukban is kamatoztathatják. A Városfejlesztési Kft. Az első fél évet 121 millió forintos mínusszal zárta, míg a Csaba Park Kft. A tervezett 12 millió forintos veszteség helyett 33 millió forintos hiányt halmozott fel. A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Csaba Park ügyvezetőjét nem éri kritika, mivel rendkívül nehéz helyzetet örökölt, amelyből komoly kihívást jelent a társaság működésének helyreállítása. Három autós is fennakadt a rendőri ellenőrzéseken a hétvégén Békésben. Volt közöttük olyan, akit korábban eltiltottak a vezetéstől, másnak pedig egyáltalán nem volt jogosítványa. Két esetben az alkohol is szerepet játszott. Szeghalmon péntek éjszaka néhány perccel fél kettő előtt állítottak meg a rendőrök egy autót. A járműben egy férfi és egy nő utazott, a volánnál pedig a nő ült. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy egyikük sem vezethetett volna, ugyanis mindkettőjüket korábban eltiltották a járművezetéstől. Az autó a férfi tulajdonában volt, ennek ellenére átengedte a vezetést az ismerősének. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves férfit állítottak meg a Lórántfi utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök előállították, majd őrizetbe vették. Az engedély nélküli vezetés miatt 3 napon belül bíróság elé állíthatják. Emellett az is felmerült, hogy ittosan vezetett, ezért emiatt is büntető eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol miatt intézkedtek egy autóssal szemben. A férfit pénteken a Szent Pál Sor utcában ellenőrizték, a légalkoholmérés pedig pozitív eredményt mutatott. A rendőrök ezért a vezetői engedélyét is elvették, és nem folytathatta az útját. A három eset közös pontja, hogy a rendőri ellenőrzést követően egyik sofőr sem folytathatta az utat úgy, ahogyan eredetileg tervezte. Közel 100 program várja az olvasás és a könyvek szerelmeseit október 5-e és 11-e között több Békés vármegyei településen. Az országos könyvtári napokat idén már 20. alkalommal rendezik meg, a központi téma ezúttal az optimizmus lesz. A programokról hétfőn a Békés megyei könyvtárban tartott sajtótájékoztatón számoltak be. Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója elmondta, hogy Békés Csabán, Gyumántrődön, Gyulán és Orosházán, valamint több más településen is szerveznek programokat. Békés Csabán mintegy 40 esemény közül válogathatnak az érdeklődők, nem csak a megyei könyvtárban, hanem a Fiók könyvtárakban, így a lencsési lakótelepen, Jaminában és Mezőmegyeren is. A programok között az állatvédelmi témahéthez kapcsolódó események is szerepelnek. A könyvtár igazgató kiemelt, hogy Békés Csabán idén is megtartják a megbocsátás napjait. Ennek keretében elengedik a határidőn túl visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjakat. Juhász Zoltán szerint ezzel egyes olvasók akár 60 000 forintot is megtakaríthatnak.

0: Lezajlott az Agile Robotics Cup orosházi fordulója, amelynek szeptember 24-e és 26-a között a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum adott otthont. A háromnapos versenyen 7 csapat, az Eötvös József Általános Iskola 2 és a Kossuth Lajos Technikum 5 csapata mérte össze robotikai tudását. A versenyhez szükséges robotikai eszközöket a Németh Imre Alapítvány biztosította. A résztvevőket 2 coach és 1 főcoach segítette a feladatok megoldásában. Külön érdekesség volt, hogy a 2 coach korábban maga is a Kossuth Lajos Technikum diákja volt. Lazonyász Márk programtervező informatikus hallgatóként, Szarvas Ádám pedig mérnök informatikus hallgatóként kapcsolódott be a munkába. Mindketten a Szegedi Tudomány Egyetemen tanulnak, és a Németh Imre Alapítvány önkénteseként segítették a versenyzőket. Lazonyász Márk időközben tanárként is visszatért korábbi iskolájába, így ezúttal már segítőként vett részt a megmérettetésen. Mészáros Melinda, a Németh Imre Alapítvány elnöke szerint fontos eredmény, hogy az alapítvány által korábban beszerzett robotikai eszközök az oktatás mellett versenyhelyzetben is hozzájárultak a diákok fejlődéséhez. A legfiatalabb résztvevők az Eötvös József Általános Iskola 6. és 7. évfolyamából érkeztek. Korcsok Marianna igazgató elmondta, hogy a tanulók ügyesen teljesítették a feladatokat. Az iskolában működő robotika szakkör szintén a Németh Imre Alapítvány eszközeire épül, ezért a verseny lehetőséget adott arra, hogy a diákok éles helyzetben is kipróbálják a megszerzett tudásukat. A versenyzőknek nem csak robotokat kellett építeniük és programozniuk, hanem tervezési, probléma megoldási és együttműködési készségeiket is használniuk kellett. Az általános iskolás résztvevők a verseny végén úgy értékelték a napot, hogy az életük egyik legjobb élménye volt. Megkezdődtek az őszi haltelepítések a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vizeiben. A napokban közel 150 mázsa, 3 nyaras, fogható méretű pontyot telepítettek több a szövetség által kezelt horgászvízbe. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tájékoztatása szerint az őszi telepítési időszak nyitányaként jelentős mennyiségű horgászatra érett hal került a vizekbe, ezzel is pótolva a halállományt. A telepítéseket várhatóan a héten folytatják. A csapatversenyekkel zárult szombaton az utánpótlás kickbox világbajnokság. A Békés Csabai Jalta Debreceni team versenyzői 3 aranyérmes válogatott csapatban is szerepeltek. A klub közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint aranyérmes lett a gyermeklány csapat, amelyben Von Hédi, Botka Eszter és Nagy Csilla is helyet kapott. A junior lányok szintén a dobogó legfelső fokára állhattak, soraiban Debreceni Fridával és Jancsú Lilivel. Az OC fiú A csapata ugyancsak aranyérmet szerzett, a csapat tagja volt Szikora Bence. A Békés Csabai klub több versenyzője további érmeket is szerzett, kapitán Ferenc és Lakos Özente ezüstérmes, míg Tóth Bence, Szikora Gergő és Fábián Kira bronzérmes csapattagjaként zárta a világbajnokságot. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Speed Pizza.
2: Speed Burger.
1: Speed Pizza.
2: Speed Burger.
1: Speed Pizza.
2: Speed Burger.
1: Gyere és egyél nálunk.
2: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Micike, tönkrement a bélyegzünk! Egy óra múlva pályázat beadás!
5: Főnök, semmi gond, a Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak, úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
6: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Micike! Maga nélkül!
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: beszippant az örvényre.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elrendelte Sesztárt Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter letartóztatását a bíróság a Volánbusz ügyben elkövetett hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A KDNP-s országgyűlési képviselőt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vette őrizetbe, mentelmi jogának felfüggesztését követően. A gyanúsítás szerint a volt tárcavezető mintegy 11 milliárd forint kenőpénzt fogadott el a Volánbusz túlárazott jármű beszerzéseihez kapcsolódóan. A nyomozó hatóság

0: 5 milliárd forinttal, őt Csányi Sándor, Felcsúti Zsolt, Veres Tibor és Szíj László követi. A 100 legtehetősebb üzletember összvagyona megközelíti a 13 billió forintot. A rangsor élmezőnyének helyzet itt azonban alapjaiban rendezheti át az 5 milliárd forint feletti vagyonokra tervezett új adókulcs. A gazdasági magazin elemzése szerint az áprilisi kormányváltás óta megváltozott jogi és gazdasági környezet, a megindult hatósági vizsgálatok, valamint az állami kifizetések befagyasztása miatt a következő évben komoly átrendeződés várható a listán. November 4-én indul el a nyitottakták.hu weboldal, ahol korlátozásmentesen válhatnak kereshetővé és letölthetővé az egykori állambiztonsági szervek iratai. Az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának tájékoztatása szerint első körben a hatos kartonok és a B-naplók kerülnek fel az adatbázisba, míg a beszervezési dossziék nyilvánosságra hozatala 2027. februárjáig várható. Az új felületen mintegy 50-60 ezer nevet tesznek elérhetővé, a személyes és érzékeny adatokat tartalmazó részeket azonban a jogszabályoknak megfelelően továbbra is takarni fogják.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól. A következő pillanatokban várjuk az üzeneteket minden nap a Csaba Rádió Facebook oldalán. Rádiózzunk együtt ma is a következő két órában. A mikrofonnál Bürkés Dávid.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól. Az üzeneteket fogadjuk és továbbítjuk is természetesen az éteren keresztül. A Csaba Rádió Facebook oldalán lehet ezeket továbbítani rajtunk keresztül, és a mai üzenőnk pedig Dávid, ő írt nemrégiben. Sziasztok, szeretnék mindenkinek kitartást kívánni a munkában, itt vagyunk még bőven a hét elején, és remélem, hogy mindenkinek jól telik a napja. Remélem, hogy egy jó zenét is tudtok csatolni az üzenethez. Köszi szépen, Dávid, hogy írtál, és természetesen a jó zenék itt vannak velünk a folytatásban is. Az üzeneteket pedig folyamatosan várjuk.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor ideje mára is kiszaladt, de holnap is várjuk az üzeneteket, sőt továbbítjuk is azokat, és várjuk folyamatosan a Csaba Rádió Facebook oldalán. A folytatásban pedig a délutáni zenés információs magazin műsor indul. A mikrofonnál Bürgés Dávid.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. Oh, shit, baby.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az ősz egyelőre egy formarcát mutatja nekünk, időjárás szempontjából 25-26 fokok valószínűek, felhő nem lesz felettünk sok az égen a következő napok előrejelzéséből. Napközben erre kell készülni, hajnali értékek pedig szépen csökkennek, vasárnap estig akár 4 fokig is lemehet a hőmérőnknek a hiányszála, a következő napokban pedig ilyen 7-8 fokokat mérhetünk, öltözünk fel jól reggel, én pedig zárom ezt az órát, de a következőben is itt vagyok.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Néhány gondolat az egészségmegőrzésünk jegyében, az alvással foglalkozunk egy picit. Az alvás problémák egyre inkább népbetegségnek számítanak, melyek megelőzésére, megfelelő kezelésére sokkal több figyelmet kellene fordítanunk. A kevés vagy nem megfelelő minőségű alvás ugyanis nem csak az életminőségünk és a teljesítőképességünk romlásához vezethet, de számos betegség kialakulását és az elalvásos balesetek kockázatát is fokozza, a szakemberek szerint. Az enyhébb alvási panaszok gyakran altatók nélkül is jól kezelhetőek, megfelelő életmódbeli és alváshigiénés és szokások kialakításával. Súlyosabb esetekben viszont szükség lehet alvásjavító étrendkiegészítő gyógyszerek alkalmazására is, melyek kiválasztásához minden esetben kérjük szakember segítségét és tanácsait. Jó egészséget kívánunk!

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: I caught it bad just today.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Speed Pizza.
4: Speed Burger.
3: Gyere és egyél nálunk.
4: Mi már nagyon várunk. Speed Pizza és Burger a Hunyadi téren. De tényleg várunk.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, meg a jó zenével feltöltjük a délutánt is, illetve hát az allergiásoknak pedig nem túl jó hírekkel, mert hogy idén is elhúzódik egy picit az allergia szezon, úgy néz ki, nem a nagy megszokott rendben, módban történnek a dolgok, hogy összejön a hűvösebb idő, és akkor egyből véget ér az allergia szezon, erre már a szakemberek is felhívták pár évvel ezelőtt is a figyelmet, de ez a tendencia növekszik, és még mindig azért egészen erős, legalább közepes mértékben a legtöbb allergén megtalálható a levegőben, aminek legutóbb itt a nyár végén szezonja volt, tehát allergiásként ezt érdemes betervezni, egy picivel hosszabbra nyúlik a nyári terápia is. Most pedig vissza a dalokhoz.
2: One day, baby, we'll be old. Someday, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazinműsor pedig elért a végéhez. Ma is én köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk a délután első két órájában. Legyen ez így holnap is. További szép napot kívánok!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I might never be night and shot an armor. I might never be the one you take home to mother.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9-en. Szeretettel köszöntök mindenkit, Debreceni Ilona vagyok. Mindszenthavába léptünk, azaz októberbe. Minden nyelv másképp fejezi ki ezt a hónapot. A magyar nyelvújítás korában a mustonos nevet akarták adni ennek a hónapnak. A cseh nyelv a szarvasbőgés, a horvát nyelv pedig a levélhullás szóval fejezi ki az októbert. Mindegyik az őszre utal, úgyhogy zenében ehhez fogunk illeszkedni. Hozzuk a legjobb őszi dalokat.

0: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
5: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
6: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
5: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
6: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
7: Reklámot hallottak.

0: come on, darling, sleepless.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója, Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, elérkezett a köszöntés ideje. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik október első napján születtek. Csillagjegyük a mérleg, a horoszkóp szerint pedig most a mérlegek maradjanak higgadtak és megfontoltak. Tegyük hozzá, örülni azért szabad. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és Isten éltesse mindazokat, akik a Malvin nevet viselik. A germán eredetű név jelentése a jog barátja. Minden ünnepeltnek sok-sok boldogságot!

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Három után is a kedvenceket hozzuk Mindszent Havának első napján is. Ez a Csaba 88-90 szép délutánt mindenkinek. E nap azonban az idősekről szól, azokról az embertársainkról, akik életükben nagyon sokat tettek értünk. Figyeljünk rájuk, segítsük őket. Ne csak ma, az idősek világnapján. És ma van a zene világnapja is, erről kicsit később szólok. Most a kedvencekkel folytatjuk.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a Törvénytisztelő Tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
5: Micike, tönkrement a bélyegzőnk. Egy óra múlva pályázat beadás.
6: Főnök, semmi gond. A Kuttorban express bélyegző készítéssel várnak úgy, hogy akár a helyszínen meg is várhatom. Ja, és közben az irodai hiányosságokat is feltölthetem. Tollak, dossziék, stb.
7: Kuttor Kft. Nyomtatók, nyomtatópatronok forgalmazása, töltése. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Micike, maga nélkül!
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Október 1-e van a házi készítésű kekszek napja. Úgyhogy ez a nap a bolti édességek helyett a sütő otthoni beízzítására, házi, csokis, zappelyhes vagy éppen gyömbéres kekszek készítésére buzdít, és lássuk be, hogyha estére illattal telik majd meg a konyha, sőt az egész lakás, az nagyon is kellemes. Kezdjük valami nagyon egyszerűvel, mondjuk az amerikai csokis kekszel. Az összeállítás néhány percet, a sütés 12 percet vesz igénybe. 12 dek a puha vajat, 10 dek a fehér cukorral, 12 dek a barna cukorral kell felverni. Legyen habos. Hozzáadunk egy tojást és egy teáskanál vanília kivonatot. 20 deka liszt, fél teáskanál szódabikarbóna, egy csipet só. Meg is vagyunk majdnem minden hozzávalóval. Belekeverjük a csoki darabokat is. Diónyi golyókat formázunk, sütőpapírral bérelt tepsire tesszük. Lehetőség szerint távol egymástól, mert hogy el fognak majd terülni. 180 fokra melegített sütőben 10-12 perc alatt készül el, amikor a széle aranybarna, de a közepe még lágynak tűnik, fontos, hogy csak annak tűnik, már vegyük is ki, és majd a tepsiben hagyjuk kihűlni. Süssünk ma amerikai csokis kekszet. Mi pedig közben hozzuk a kedvenceket.
0: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

0: Ez a Csaba.
1: Sok-sok jó zene, igazi kedvencek itt a Csabán, október 1-én a zene világnapján. Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-ét a zene világnapjává nyilvánította. A hegedű művész szerint meg kell becsülnünk a csendet, illetve az ezerarcú muzsikát. A zene ugyanis közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat. A zene a káoszból rendet teremt. A ritmus a széttartót egységbe fogja, a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja, a harmónia pedig az összenemillőket összeegyezteti. Ekkora varázsereje van a zenének. A zenét ünnepeljük ma, tegyük ezt a kedvencekkel. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba Hová programot hoztam. Az Állatok Világnapja alkalmából október 3-án szombaton délután 3 és 5 óra között zseblámpás tárlatvezetésre és alkotó foglalkozásra várják a gyerekeket a Munkácsy Mihály Múzeumba. Az interaktív tárlatvezetés a természettudományi kiállítótérben várja az érdeklődőket, az alkotó foglalkozásokon pedig sündisznós ajtódísz készül. Ezt a programot 6 és 12 év közötti gyerekeknek ajánlják. További részletek a munkacsi.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Bejelentést tett Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter egy 1,8 milliárd forintos támogatási szerződés ügyében, amelyet még januárban kötött a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium a Veszprém Balaton 2023 ZRT-vel. A tárcavezető tájékoztatása szerint az érintett cég egyik vezetője a minisztérium felső vezetője volt, így az ügyben hűtlenkezelés, költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja merül fel. A miniszter hangsúlyozta, hogy a tárcáknál zajló átvilágítások során minden hasonló gyanús szerződést jogi útra terelnek. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt, valamint kártalanítást követelnek a Magyar Honvédségtől a Covid-oltás megtagadása miatt elbocsátott katonák, akiket az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságában hallgattak meg. Az érintettek képviselői hangsúlyozták, hogy a politikai megtorlás áldozatai lettek, mivel az oltatlan katonáktól a juttatásokat megvonták, fizetés nélküli szabadságra küldték őket, majd végkielégítés nélkül távolították el őket a seregből. A bizottság a legközelebbi ülésén a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét hallgatja meg az ügyben, mielőtt döntene az érintettek kártalanításáról szóló törvényjavaslatról. Megszüntette a bíróság Őrsi Gergely Láng Zsolt és Molnár Zsolt letartóztatását a budai park fenntartási ügyben. A fővárosi törvényszék az ügyészségi indítványnak helyt adva mind a 8 gyanúsított esetében bűnügyi felügyeletet rendelt el, amelynek keretében az érintettek

0: bíróság szóvivője kiemelte a nyomozás előrehaladása és a letartóztatásban töltött idő miatt az eljárási célok eléréséhez a továbbiakban már elegendő az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. október 1-én, a zene és az idősek világnapján. De ma van a merrák elleni küzdelem világnapja is. Erről is beszélek, mert fontos. Kedvenceink pedig változatosak. Velük folytatjuk

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
7: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,

0: Yes.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük ez a Csaba, mégpedig a kekszek napján. A kekszek közül igazán egészséges az, ami zappelyhet is tartalmaz. Ez ropogós, rostban gazdag, igazi napindító lehet egy csésze kávé mellé mondjuk holnap. 10 dek a vajhoz 8 dek a barna cukrot adunk. A vaj legyen puha. Mellé dobunk még egy tojást is, alaposan kikeverjük. Jöhet a 10 dek a zappehely, és 10 dek a liszt. Ha teljes kiörlésűt használunk, akkor még inkább maradunk az egészséges vonalon. Fél teáskanál sütőpor és fél teáskanál fahéj. Ettől lesz csak igazán jó illat. Most pedig az ízesítés csokival, áfonyával. Nedves kézzel megformázzuk a golyókat, korongállapítjuk őket. Ez a keksz ugyanis nem terül magától. És 12-15 perc alatt 180 fokon sütjük. Nagyon fontos, hogy a recept puha vajat ír. Igazából a kekszünk állaga azon múlik, hogy milyen állapotú vajjal dolgozunk. Ha a recept puha vajat kér, akkor annak szobahőmérsékletűnek kell lennie. Azaz, ha megnyomjuk az ujjunkkal, akkor hagy egy kis mélyedést. De vigyázat, nem kell, hogy olvat vaj legyen. Szóval semmiképpen ne tegyük mikróba. Tegyük viszont próbára ezt a receptet. Jó étvágyat!
1: A gasztronómiai tippek támogatója
5: a Dobozi kis vendéglő és csárda.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, az ősz második hónapjába léptünk, október 1-e van. Szeretettel köszöntjük az időseket, ünnepeljük a zenét, és ne feledjük, hogy ma van a merrák elleni küzdelem világnapja is. Ez a nap a szűrővizsgálatok jelentőségére hívja fel a figyelmet. Hazánkban a nők körében a daganatos megbetegedések második helyén az emlőrák áll. Évente 7-8 ezer új esetet diagnosztizálnak. Ez az adat kijózanító, és a hír hallatán talán többen elhiszik, mennyire fontos, hogy szűrővizsgálatokra járjunk. További meglepő tény, hogy ez a kór nem csak a nőket érinti, évente 150-200 férfi is szembenéz ezzel a betegséggel. A merrák ellen úgy harcolhatunk, ha szűrővizsgálatra járunk. Ez fontos.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
2: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: pénzé.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Vincent Havának első napján mindjárt 5 óra. Örülök, hogy együtt hallgattuk a kedvenceket. Debrecen Ilona vagyok, köszönöm a társaságot. A további munka, majd a fél hét körüli napnyugta, majd a holnap reggel fél hét körüli napkelte mellé pedig szóljanak a kedvencek. Én pedig abban bízom, hogy holnap is hallunk egymásról. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szakmai aggályok ellenére politikai elvárás miatt kellett civilekkel éles gránátot dobatni azon a felkészítésen, ahol 2025-ben súlyos baleset történt Újdörögdön, közölte Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a parlamenti bizottság zárt ülése után. A tárcavezető hangsúlyozta, a katonák előre jelezték a veszélyeket, ám a feladatot mégis végre kellett hajtaniuk. A miniszter beszámolt a csádi katonai misszióról is, amelyre eddig csak nem 4 milliárd forintot költöttek el. Szakmai és etikai belső vizsgálatot rendeltek el a Budapesti Operett Színházban a munkavállalóktól érkezett számtalan panasz és szakmai jelzés miatt. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a vizsgálat pártatlan és zavartalan lefolytatása érdekében Kis B. Attila főigazgatót mentesítették a munkavégzés alól. A tárca hangsúlyozta, hogy az intézmény napi működése és az előadások megtartása

0: hárítja el a kormány meghibásodási kockázatot, a járművek azonban addig is biztonságosan használhatók. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Közműépítés van több helyen, érdemes odafigyelni Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Batoni úton. És jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Október 1-e csütörtök van, a mai napon a Malvinok ünneplik névnapjukat. A Malvin germán eredetű összetett női név, amelynek jelentése bíróság és barát, illetve a jog barátja. A német nyelvben a Malvin egy férfi név, amelynek női párja a Malvine, ebből alakult ki a magyarban használt női név. A név Magyarországon rendkívül ritka, az 1990-es években is alig fordult elő, és a 2000-es években sem került be a 100 leggyakoribb női név közé. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 1-e csütörtök van, az idősek világnapja, valamint a zene világnapja. Lássuk most először az idősek világnapját. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én hozott határozatot arról, hogy október 1-e legyen az idősek nemzetközi napja, az első hivatalos megemlékezést pedig 1991-ben tartották. A világnap célja felhívni a figyelmet az idősebb generáció helyzetére, megbecsülésére, valamint a méltóság teljes időskor biztosítására és a társadalmi problémák megoldására. A zenei világnapot minden évben, szintén október 1-én ünnepeljük, a jeles napot 1975-ben az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának elnöke Yehudi Menuhin világhírű hegedű művész kezdeményezésére hívták életre. Magyarországon és szerte a világon számos városban tartanak ilyenkor ingyenes koncerteket, flashmobokat, nyílt próbákat és iskolai zenei programokat. Érdekesség, hogy a kezdeményező szerint a zene mellett a csendet is meg kell becsülnünk, Menuhin javaslata alapján a zenei események előtt érdemes 1-2 perc globális csendet tartani az elmélyülés és a gondolatok tisztasága érdekében.

0: Balaton parton. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Október 1-e csütörtök van, 81. születésnapját ünnepli a mai napon Molnár Piroska, a magyar színművészet egyik legnagyobb és legmeghatározóbb alakja, Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színművésznő, valamint a Nemzet Színésze címbirtokosa. Pályafutása során a

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Október 1-e csütörtök van. 118 évvel ezelőtt Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. Bár a 825 dolláros induló ár jelentősen olcsóbb volt a korabeli 2000-4000 dolláros luxusautókhoz képest, az igazi áttörést a mozgó futószallag 1913-as bevezetése hozta meg a Ford Motor Company Highland Parki gyárában. A tömegtermelés optimalizálásával és a gyártási idő radikális lefaragásával az autó ára folyamatosan csökkent, így 1925-re az alapmodell ára mindösszesen 260 dollárra esett vissza. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják, köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. október 1-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Békés Csaba költségvetéséről és az önkormányzati cégekről beszélt Ricsovinyi Tamás. Három sofőr ellen is intézkedtek a hétvégén Békésben. Közel 100 programmal készülnek a könyvtárak az országos könyvtári napokra. A költségvetési hiányról, a Bursa Hungarika ösztöndíjprogram fontosságáról és az önkormányzati tulajdonú cégek féléves teljesítményéről beszélt a legutóbbi közgyűlést követő sajtótájékoztatóján Ricsovinyi Tamás független önkormányzati képviselő. A politikus emellett gratulált a közgyűlésen kitüntetésben részesülőknek is. A sajtótájékoztató egyik fő témája az iparűzési adó kiesése miatt kialakult, mintegy 1 milliárd forintos költségvetési hiány volt. Ricsovinyi Tamás szerint a képviselőket is meglepte a hiány mértéke, amely meghaladja azt a tartalékot, amit a város még el tudna viselni. A képviselő úgy fogalmazott, hogy súlyos, odafigyelést igénylő ügyről van szó. A közgyűlés elfogadta azt a kérést, hogy a költségvetési hiány mértékének áttekintésére és az okok feltárására időt biztosítsanak. Ricsovinyi Tamás szerint októberig lehet várni a vizsgálat eredményére, ha azonban az nem ad megnyugtató választ és nem kínál megoldást a problémára, szerint ez szükségessé válhat a személyfelelősök megnevezése. A város nehéz pénzügyi helyzet ellenére a képviselő támogatta a Békés Csaba csatlakozását a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz. Szerint a nehezebb körülmények között élő hallgatók és családjaik támogatása nem csak anyagi segítséget jelent, hanem erkölcsi üzenetet is hordoz. Ricsovinyi Tamás szerint ezzel azt is jelezhetik a fiataloknak, hogy Békés Csaba számít rájuk, és a megszerzett tudásukat később a szülővárosukban is kamatoztathatják. A Városfejlesztési Kft. Az első fél évet 121 millió forintos mínusszal zárta, míg a Csaba Park Kft. A tervezett 12 millió forintos veszteség helyett 33 millió forintos hiányt halmozott fel. A képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Csaba Park ügyvezetőjét nem éri kritika, mivel rendkívül nehéz helyzetet örökölt, amelyből komoly kihívást jelent a társaság működésének helyreállítása. Három autós is fennakadt a rendőri ellenőrzéseken a hétvégén Békésben. Volt közöttük olyan, akit korábban eltiltottak a vezetéstől, másnak pedig egyáltalán nem volt jogosítványa. Két esetben az alkohol is szerepet játszott. Szeghalmon péntek éjszaka néhány perccel fél kettő előtt állítottak meg a rendőrök egy autót. A járműben egy férfi és egy nő utazott, a volánnál pedig a nő ült. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy egyikük sem vezethetett volna, ugyanis mindkettőjüket korábban eltiltották a járművezetéstől. Az autó a férfi tulajdonában volt, ennek ellenére átengedte a vezetést az ismerősének. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves férfit állítottak meg a Lórántfi utcában. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel. A rendőrök előállították, majd őrizetbe vették. Az engedély nélküli vezetés miatt 3 napon belül bíróság elé állíthatják. Emellett az is felmerült, hogy ittosan vezetett, ezért emiatt is büntető eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol miatt intézkedtek egy autóssal szemben. A férfit pénteken a Szent Pál Sor utcában ellenőrizték, a légalkoholmérés pedig pozitív eredményt mutatott. A rendőrök ezért a vezetői engedélyét is elvették, és nem folytathatta az útját. A három eset közös pontja, hogy a rendőri ellenőrzést követően egyik sofőr sem folytathatta az utat úgy, ahogyan eredetileg tervezte. Közel 100 program várja az olvasás és a könyvek szerelmeseit október 5-e és 11-e között több Békés vármegyei településen. Az országos könyvtári napokat idén már 20. alkalommal rendezik meg, a központi téma ezúttal az optimizmus lesz. A programokról hétfőn a Békés megyei könyvtárban tartott sajtótájékoztatón számoltak be. Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója elmondta, hogy Békés Csabán, Gyumaendrődön, Gyulán és Orosházán, valamint több más településen is szerveznek programokat. Békés Csabán mintegy 40 esemény közül válogathatnak az érdeklődők, nem csak a megyei könyvtárban, hanem a Fiók könyvtárakban, így a lencsési lakótelepen, Jaminában és Mezőmegyeren is. A programok között az állatvédelmi témahéthez kapcsolódó események is szerepelnek. A könyvtár igazgató kiemelt, hogy Békés Csabán idén is megtartják a megbocsátás napjait. Ennek keretében elengedik a határidőn túl visszahozott dokumentumok után felszámított késedelmi díjakat. Juhász Zoltán szerint ezzel egyes olvasók akár 60 000 forintot is megtakaríthatnak.

0: Lezajlott az Agile Robotics Cup orosházi fordulója, amelynek szeptember 24-e és 26-a között a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikuma adott otthont. A háromnapos versenyen 7 csapat, az Eötvös József Általános Iskola 2 és a Kossuth Lajos Technikum 5 csapata mérte össze robotikai tudását. A versenyhez szükséges robotikai eszközöket a Németh Imre Alapítvány biztosította. A résztvevőket 2 coach és 1 főcoach segítette a feladatok megoldásában. Külön érdekesség volt, hogy a 2 coach korábban maga is a Kossuth Lajos Technikum diákja volt. Lazonyec Márk programtervező informatikus hallgatóként, Szarvas Ádám pedig mérnök informatikus hallgatóként kapcsolódott be a munkába. Mindketten a Szegedi Tudományegyetemen tanulnak, és a Németh Imre Alapítvány önkénteseként segítették a versenyzőket. Lazonyec Márk időközben tanárként is visszatért korábbi iskolájába, így ezúttal már segítőként vett részt a megmérettetésen. Mészáros Melinda, a Németh Imre Alapítvány elnöke szerint fontos eredmény, hogy az alapítvány által korábban beszerzett robotikai eszközök az oktatás mellett versenyhelyzetben is hozzájárultak a diákok fejlődéséhez. A legfiatalabb résztvevők az Eötvös József Általános Iskola 6. és 7. évfolyamából érkeztek. Korcsok Marianna igazgató elmondta, hogy a tanulók ügyesen teljesítették a feladatokat. Az iskolában működő robotika szakkör szintén a Németh Imre Alapítvány eszközeire épül, ezért a verseny lehetőséget adott arra, hogy a diákok éles helyzetben is kipróbálják a megszerzett tudásukat. A versenyzőknek nem csak robotokat kellett építeniük és programozniuk, hanem tervezési, probléma megoldási és együttműködési készségeiket is használniuk kellett. Az általános iskolás résztvevők a verseny végén úgy értékelték a napot, hogy az életük egyik legjobb élménye volt. Megkezdődtek az őszi haltelepítések a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének vizeiben. A napokban közel 150 mázsa, 3 nyaras, fogható méretű pongyot telepítettek több a szövetség által kezelt horgászvízbe. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tájékoztatása szerint az őszi telepítési időszak nyitányaként jelentős mennyiségű horgászatra érett hal került a vizekbe, ezzel is pótolva a halállományt. A telepítéseket várhatóan a héten folytatják. A csapatversenyekkel zárult szombaton az utánpótlás kickbox világbajnokság. A Békés Csabai Jalta debreceni tím versenyzői 3 aranyérmes válogatott csapatban is szerepeltek. A klub közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint aranyérmes lett a gyermeklány csapat, amelyben Von Hédi, Botka Eszter és Nagy Csilla is helyet kapott. A junior lányok szintén a dobogó legfelső fokára állhattak, soraiban debreceni Fridával és Jancsú Lilivel. Az OC fiú A csapata ugyancsak aranyérmet szerzett, a csapat tagja volt Szikora Bence. A Békés Csabai klub több versenyzője további érmeket is szerzett, kapitán Ferenc és Lakos Özente ezüstérmes, míg Tóth Bence, Szikora Gergő és Fábián Kira bronzérmes csapattagjaként zárta a világbajnokságot. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Október 1-e csütörtök van, 106 évvel ezelőtt született Walter Matthau, Oscar-díjas amerikai színész. Jellegzetes, bánatos kutya arc kifejezéséről, fanyar humoráról és a megfáradt, morcos, de szerethető karakterek hiteles megformálásáról volt ismert. Karrierje során számos emlékezetes alakítást nyújtott, de a közönség szívébe leginkább a Jack Lemonnal alkotott zseniális párosukkal iratkozott be. Legendás kettősük olyan kultikus filmekben tündökölt, mint a Furcsa pár, a Szomszéd nője mindig zöldebb, és annak folytatása a Még zöldebb a szomszéd nője. A New York Times Hollywood egyik legsikeresebb párosának nevezte őket, és az életben is szoros, halálukig tartó barátságot ápoltak. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

dokumentumfilm idézi meg az Earth, Wind & Fire legendáját. Az HBO által bemutatott produkció előzetesen megérkezett, a film pedig végigköveti majd szerint a zenekar útját a 70-es évek diszkó és funk forradalmától egészen napjainkig. Különösen nagy hangsúlyt fektet a néhai alapító Merce White alkotói világára. A készítők archív koncertfelvételekkel, eddig nem látott videókkal és személyes visszaemlékezésekkel mutatják be, hogyan lett a legendás banda soul, az R&B és a funk egyik legmeghatározóbb zenekara. A filmben olyan világsztárok és közéleti szereplők is megszólalnak, mint például Barack Obama, Stevie Wonder,

0: Ez a Csaba.
1: Ránk ült az anticiklon, a héten megszokott időjárás folytatódik a következő napokban is, és igazi öltözködési kihívást tartogatnak ezek a napok. A reggeli és a délutáni órák között akár 20-25 fokos különbség is lehet, ez utóbbi sem ritka. Hajnalban a hidegebb tájakon bizony már a fagyponthoz is közelíthet időnként a hőmérséklet, másútt olyan 5-7 fokra ébredhetünk, délutánonként viszont már a 26 fokos csúcsérték sem lesz ritka egészen vasárnapig, csapadékra pedig egyáltalán nem számíthatunk az anticiklon miatt. A jobbnál jobb dalokra viszont igen, ehhez semmi más nem kell tenni, mint a Csaba Rádiót hallgatni. A folytatásban is hozom ezeket, úgyhogy kellemes időtöltést velünk.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel, áll előttünk még néhány óra, remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást és szép estét kívánok nektek!
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

Lady Gaga megígérte, 60 évesen is biztosan színpadon lesz. A diva a londoni közönségének fogadta meg, hogy még jó ideig nem ereszti a mikrofont. Majdnem 20 éve vagyunk együtt, és ígérem, még sok zenét fogok készíteni. Ha 20 év múlva visszatérek, eljöttek majd a koncertemre, kérdezte a rajongóitól, akik nyilván hatalmas ovációval válaszoltak erre. Gaga el is érzékenyült, amikor megköszönte aztán a közönség hűségét, és arról beszélt, hogy a zenélés és a rajongók szeretete tartja életben. Bármi történjék is, én itt leszek, így zárta szavait az énekesnő, aki nekünk az idei meg a slágerét.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Biciklire pattannak reggelenként a megye iskolásai, mozgásba lendültek a békési gyerekek is a Bringáz a suliba programmal. A három héten átzajló kampány arra ösztönzi a diákokat, hogy kerékpárral vagy rollerrel járjanak suliba. Az aktív közlekedést matricagyűjtéssel és nyereményekkel jutalmazzák, miközben a gyerekek több mozgást vihetnek ezzel a mindennapjaikba. Az őszi programban országszerte 200 iskola vesz részt, megyénkből pedig a napokban 20 helyszín csatlakozott, derül ki az Aktív Magyarország közleményéből. Békés Csabán és Orosházán két-két intézmény diákjai bringáznak reggelenként a suliba, de a listában találjuk még például a Vésztői, a Füzes Gyarmati, a Gyoma Endrődi és a Mezőhegyesi iskolákat is.

Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hosszú várakozás után tért vissza a hip-hop egyik legnagyobb ikonja. Megjelent Cardi B új lemeze, a Semi Drama. Az album egyszerre önvallomás, botrány és diadal, 23 vadonatúj dal a sztárparádéval, mint mindig, és persze hatalmas energiával. Bronx királynője újra megmutatja, hogy nem csak provokálni tud, hanem reflektálni is, a hírnévről, az anyasságról és a női erőről mesél, természetesen saját szókimondó stílusában. A lemezen olyan vendégerőadók is szerepelnek, akikkel vagy dolgozott már együtt eddig is a rapper, vagy pedig nagyon szeretett volna. Ők Selena Gomez, Lizzo Tyler, vagy éppen Janet Jackson.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Életrajzi film készül a Bon Jovi zenekarról. A produkció a banda indulását, világsikerét és a rockzenére gyakorolt hatását mutatja be. A legendás csapat 1983-ban alakult New Jersey-ben. Az igazi áttörést a Slippery When Wet album hozta meg számukra, amely olyan slágereket adott a világnak, mint például a Living on a Prayer. A Bon Jovi azóta több mint 130 millió lemezt adott el világszerte, és mint tudjuk, a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarává vált. A film várhatóan a frontember John Bon Jovi pályafutására is külön hangsúlyt fektet majd.

már megint véget ér egy közösen eltöltött este, az éjszakára kívánok nektek nagyon jó pihenést, holnapra pedig ismét nagyon jó rádiózást, nagyon remélem, hogy velünk tervezitek a következő napot is, érdemes lesz, hiszen holnap újfent a jobbnál jobb slágerek várnak rátok, én pedig majd az esti órákban fogom ezt tenni, mint mindig, már a köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Költségvetési egyensúlyra törekszik Békés Csaba az elmaradó adóbevételek miatt. Jogosítvány nélküliek és ittasan vezetők akadtak fent a rendőrségi ellenőrzéseken. Tehetség és kreativitás a Szegyában megnyílt a Garabonciás Napok hagyományos ifjúsági tárlata. 72 éves házassági évfordulót ünnepelt egy békési házaspár. Már is mondom a részleteket. A Hajrá Békés Csaba frakció sajtótájékoztatón értékelte a város csütörtöki közgyűlését. Mint kiderült, Békés Csaba nem az egyetlen olyan település, ahol a várhatónál kevesebb iparűzési adó folyik be az idén tervezethez képest. Dr. Szigeti Béla tájékoztatása szerint az adócsoport az adótitok megőrzése mellett vizsgálja majd a háttérben álló okokat, és intézkedési tervet dolgoznak ki a költségvetés rövid és hosszú távú egyensúlyának megőrzésére, ami a 2027-es büdzsé tervezése szempontjából is kiemelten fontos lesz. Nagy Ferenc alpolgármester hozzátette, hogy bár az önkormányzat mozgástere a gazdaság élénkítésében szűk, a Békés Csabai közgyűlés a helyi építési szabályzat módosításával több olyan döntést is hozott a vállalkozások kérésére, amelyek hatékonyan segíthetik a cégeket és azok beruházásait. A helyi költségvetési helyzetről, a vártnál alacsonyabb adóbevételekről és a lehetséges megoldásokról tartott sajtótájékoztatót hétfőn délelőtt a Pátria Békés Csaba Egyesület. A városvezetést és az egyesületet is váratlanul érte a hír, miszerint az előzetes várakozásokhoz képest nagyságrendileg 1 milliárd forinttal kevesebb helyi iparűzési adó folyik be a kasszába. Dinya Gábor önkormányzati képviselő elmondta, hogy még az év elején csak kisebb elmaradás látszott, szeptemberre nyilvánvalóvá vált az 1 milliárd forintos éves hiány. Az egyesület képviselői hangsúlyozták, az októberi rendkívüli közgyűlésre részletes javaslatcsomaggal készülnek. Hozzátették, hogy nem a fűnyíró elv szerinti megszorításokban hisznek, hanem a város működésének és az önkormányzati cégek költségeinek átfogó vizsgálatában. Kiemelték, hogy a halasztható kiadásoknál kell nagyobb mozgásteret hagyni, megvédve a lakosságot és a fontos intézményeket érintő szolgáltatásokat. A sajtótájékoztatón szó esett a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás. Is. Tatár Gergő az egyesület elnöke teljes válszélességgel támogatásáról biztosította a kezdeményezést, mondván, hogy a jövő generációjának és a rászoruló fiatalok tanítatásának segítése kiemelten fontos, hiszen a kollégista diák számára ez akár a mindennapos ebéd biztosítását is jelentheti. Csuvarszki Róbert képviselő jelezte, hogy rendkívül nehéz feladat lesz a hiány visszaszorítása néhány hónap alatt, de az októberi testületi ülésre olyan javaslatokkal készülnek, amelyek hatékonyan a lakosokat legkevésbé terhelve segít a költségvetés egyensúlyának helyreállítását. Szokatlan esetekből nem volt hiány a hétvégén Békés vármegyében, ahol a rendőri ellenőrzések során egymás után három olyan sofőr is lebukott, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a volán mögött. Szeghalmon péntek éjszaka egy olyan autót állítottak meg a hatóságok, amelyben a férfi tulajdonos úgy engedte át a vezetést nő ismerősének, hogy időközben mindketten vezetési eltiltás alatt álltak. A rendőrség mindkettőjük ellen büntető eljárást indított. Orosházán szombaton délután egy 50 éves sofőrt igazoltattak a Lóránffy utcában, aki jogosítvány nélkül ült autóban, ráadásul a gyanú szerint ittas is volt. Az egyenruhások őrizetbe vették, így az engedély nélküli vezetés miatt akár már három hónapon belül bíróság elé is állíthatják, emellett pedig ittas vezetés miatt eljárás indult ellene. Békésen szintén az alkohol pecsételte meg egy autós sorsát pénteken a Szent Pál soron. A pozitív légalkohol mérés miatt a sofőr útja azonnal véget ért, a rendőrök pedig a jogosítványát is elvették. A három eset közös nevezője, hogy a hatósági intézkedés után egyik sofőr sem folytathatta úgy az útját, ahogy azt eredetileg tervezte.

0: Fiatalos energia és lenyűgöző kreativitás töltötte meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum auláját, ahol hétfőn megnyílt a Garabonciás Napok egyik legmeghatározóbb programja, a középiskolások fotó, rajz és kézműves alkotásainak kiállítása. Az intézmény már 34. alkalommal adott hont a tárlatnak. Novák Attila képzőművész, vizuál pedagógus kiemelte, hogy a professzionális technikai háttérnek köszönhetően a város szinte összes középiskolájából érkező fiatal méltó környezetben mutathatja meg tehetségét. Az idei felhozatal kivételesen sokszínűre sikerült. A diákok 6 kategóriában egyedi és alkalmazott grafika, festészet, divattervezés, fotó, valamint animáció területén pályázhattak, a mozgóképeket pedig exkluzív élményként a helyszínen is megtekinthette a közönség. A rangos mezőnyt Gyarmati Gabriella művészettörténész, Bai Miklós Zoltán performer, képzőművész és Boldog Gusztáv fotóművész értékelte. Gyarmati Gabriella rávilágított, hogy a diákok technikai nyitottsága és felkészítő tanárok modern szemlélete révén számos olyan érett alkotás született, amely egy művészeti egyetemi tárlaton is megállná a helyét. Sikor Tamásné az iskola igazgatója köszönetét fejezte ki a szervezőknek, amiért valódi galériát varázsoltak a központi térből. Az esemény fényét egy látványos divat bemutató is emelte, ahol az intézmény divat, jelmez és díszlet tervező szakos tanulói mutatkoztak be. A kiállítás kategóriánkénti díjátadással vette kezdetét, és a hét folyamán végig látogatható a Szegye aulájában, bizonyítva a Békés Csabai fiatalok kifogyhatatlan kreativitását. Különleges évfordulót ünnepelt a napokban a békési Darvas házaspár. Darvas Mihály és felesége 72 éven mondták ki egymásnak a boldogító igent, kapcsolatukat pedig már egy közös életműként emlegetik a helyiek. Az eseményről Kálmán Tibor békés polgármestere számolt be közösségi oldalán. A polgármester nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy személyesen is együtt ünnepelhetett a párral. A 96 éves Mihály bácsi egykori pék még 93 éves felesége kosárfonóként dolgozott. A polgármester megfogalmazása szerint mindkét hivatás bölcsességet hordoz a hosszú házasságuk számára. A pékmesterség a forró helyzetek türelmes viselését, még a kosárfonás a szálok biztos kézzel történő igazgatását és a formák tartását tanította meg számukra. Kálmán Tibor kiemelte, hogy a 72 év alatt voltak könnyebb és nehezebb időszakok, de a legfontosabbat mindig megtartották, mégpedig egymást. Az analóg eljárásokat és kísérletező fotóművészetet állítja fókuszba az az Alföldi Fotószalon kiállítás, amely hétfő délután nyílt meg a Békés Csabai Csabagyöngye Kulturális Központban. A tárlat egyben a Békés Csabai Fotófesztivál záró eseménye is. A kiállítást Varga Anna, a Kulturális Központ igazgatója, Nagy István fotóművész és Imre György fotográfus oktató a fesztivál főszervezője nyitotta meg. Nagy István elmondta, hogy a 46 éves múltra visszatekintő rendezvény sorozat tavalyi szentesi anyagának legkülönlegesebb darabjait hozták el Békés Csabára. A tárlat különlegesség, hogy a művészek nem digitális nyomatokat, hanem kizárólag eredeti, archaikus technikákkal készült egyedi képeket mutatnak be. A látogatók olyan régi eljárásokkal találkozhattak, mint a cianotípia vagy a kollotípia. A szentesi művész kiemelte, hogy mivel minden alkotásból csak egyetlen eredeti példány létezik, Magyarországon ma már mindössze 2-3 olyan kiállítás van, ahol ilyen munkákat láthat a közönség. Imre György hangsúlyozta, hogy a tárlat méltó lezárása több mint egy hónapig tartó rendezvény sorozatnak. Mint elmondta, az eddigi legnagyobb szabású fesztiválon 13 kiállításon csak nem 500 képet mutattak be, a látogatók száma pedig elérte az ezres nagyságrendet, országszerte felkeltve az érdeklődők figyelmét.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösélycentrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ők nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen,
2: vagy ez egy megkövesedett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is Ablassicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk hát az nyilván a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is. Hogy
3: biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladat. Tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma. De amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egy fajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani esetleg?
3: Persze, vagy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő. Persze, kávé, víz, tea, édesség, igen, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadják a klientet, tehát ott valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak hát persze, a bizalmába
3: férkőzni. Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Eric Store, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk, a 4 és fél éves kortól az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A békési dr. Hepp Ferenc általános iskola diákja is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pályanaptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a békési dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy hát úgyse tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre. És nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja. Mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai
0: mindenképpen,
1: vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotó pályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen.
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétel, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

Ja, belehal a testemet, minden egyes dalban nekem benne van a lelkem. Akarod-e vagy nem, teljesen mindegy, ennek az életnek még nem lehet vége.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.